0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové české rádio.
4: Skapadabadu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pilu, pil